0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, Bányi Kriszta köszönti Önöket. Mai adásunkban a tegnapi Fórum for Burgenlandról számolunk be, illetve visszatekintünk a hónap elején megtartott Centrop gálára és az ott megnyílt kiállításra. Tartsanak velem! Felsőrben tanácskoztak a burgenlandi autochton népcsoportok múltjáról, jelenéről és jövőjéről, valamint a többnyelvűség fontosságáról tegnap. A Fórum for Burgenland éves konferenciáját ezúttal rendhagyó módon az idén megnyitott népcsoportok házában tartották, a résztvevők pedig a népcsoport törvény 50. évfordulóját is értékelték. Az oktatási szakemberek és a helyi magyar, horvát, valamint roma közösségek képviselői hangsúlyozták, az anyanyelv megőrzésében kulcs szerepe van az iskoláknak. A népcsoport törvényről Baumgartner Gerhard történész tartott előadást, majd az ezt követő vitakörben Somogyi Attila, a Magyar Népcsoport Tanács jelenlegi elnöke kiemelte, hogy bővíteni kell a nyelvi képzéseket az oktatásban és a felnőtt képzésben is.
2: Az idején az 50 év népcsoport törvény áll súlypontban, és ahogy hallottuk szakemberektől is, hogy ez természetesen még egy nagyon kiépíthető népcsoport törvény. Azért a népcsoport tanácsból mi azon dolgozunk, hogy kapjunk egy új népcsoport törvényt. 50 év után már úgyis reformálni kell, meg ennek a mostan érvényben lévő törvénynek sok hiányossága van. Amit a mindennapi életben látunk, mint tanár, mint népcsoport tag, mint népcsoport nyelven tanító, de itt a Burgenlandban még szerencsés helyzetben vagyunk, de nekünk legalább egy kisebbségi iskolatörvény van, ami Bécsben nincs, és a 50 év népcsoport törvény megünnepelés alkalmából ez is elhangzott fönn a színpadon, hogy mind burgenlandi magyarok is, mind ausztriai magyarok is, mi tulajdonképpen azon is dolgozunk, hogy Bécsben is legyen egy iskola megoldás az óvodától az érettségig, ami az egyik fő célunk most. És sok mást még megemlítettük, ami itten Burgenlandban még nagyon fontos lenne, természetesen az iskolákban az órakereteket bővíteni, főleg ott, ahol nincs kétnyelvű gimnázium. És nekünk, mint népcsoport, az is fontos, hogy nem csak a magyar tanárokat tovább képezünk, hanem a kétnyelvűen tanított tanárokat is, és adjunk nekik egy nyelvi kiképzést is, ami esetleg egy nyelvvizsgából végződik, ne? Mint más országokban is. Mert ez nagyon fontos a minőségbiztosításhoz. Mi nem szoktunk egy orvoshoz menni, akinek nincs orvosi diplomája. Én kiegészítőként mondtam fönt a színpadon is, mert a legfontosabb dolgok úgyis elhangzottak a másik népcsoportoktól is, de nekünk, mint népcsoport tagok, nagyon fontos is abba az irányba dolgozni, hogy a politikai képzés céljaként azt kell elérnünk, hogy Ausztriában mindenki ismer a népcsoportokat, tudja, hogy kik az autokton népcsoportok, ne időzelben migrációs csoportoknak nézzenek bennünket.
1: Ahogyan Somogyi Attila már említette, a Fórum for Burgenland eseményen a népcsoport törvény témaköre mellett ismertették egy az idén bemutatott ifjúsági felmérés adatait is. Ebből kiderül például, hogy bár a fiatalok többsége értékként tekint a nyelvi sokszínűségre, a népcsoporti nyelvek visszaszorulóban vannak. Ezért a szakemberek szerint a tantervekben és a hétköznapokban is jóval erőteljesebben kell támogatni a burgenlandi horvát, magyar és romani nyelvet. Ezt erősítette meg Hütler Andrea, a burgenlandi kötelező iskolák magyar tanításának szakfelügyelője is.
3: Tulajdonképpen a Fórum für Burgenlandnak ez a rendezvénye évek óta már megrendezésre kerül. A Fórum für Burgenlandnak tagja az oktatási igazgatóság is. Rendszeresen dolgozunk együtt a főiskolával és a népcsoportok képviselőivel, a különböző szervezeteivel. Ami a mi szempontunkból nagyon fontos, hogy olyan témái vannak általában a fórumnak, ami az oktatást is érinti, vagy konkrétan, vagy áttételesen. Most ebben az esetben az idén az egyik téma az egy történelmi visszatekintés, ami nyilván alapja annak, hogy tudjuk, hogy honnan jöttünk, hova tartunk. Ezt nyilván az oktatásban is ennek megfelelően alkalmazzuk. A másik téma pedig a nagyon érdekes a fiatalságnak a hozzáállása a népcsoportokhoz, a népcsoport nyelvekhez. Ezek pedig nekünk nagyon fontosak ahhoz, hogy tudjuk, hogy milyen irányba kell a fiatalokkal dolgoznunk, hogy honnan kell elindítanunk őket, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy ők népcsoport tagnak érezzék és vallják magukat, hogy érezzék azt, hogy ezt a kultúrát tovább vinni mennyire fontos, és hát természetesen mi, mint oktatás, a nyelvtanulásra kell, hogy a hangsúlyt fektessük, hiszen ennek a népcsoportnak a továbbélésének az egyik nagyon fontos oszlopa az, hogy a nyelvet tovább vigyük. Természetesen mi azon vagyunk, hogy mindenféle formában biztosítsuk a gyerekek számára azt a lehetőséget, hogy a nyelvet tanulják, illetve, hogy megfelelő szinten, azon a szinten tudjanak bekapcsolódni a nyelvtanulásba, ahol ők vannak. Tudjuk, hogy ez nagyon különböző, hiszen attól kezdve, hogy valaki ezt szinte anyanyelvi szinten beszéli, addig, hogy csak szinte a nagyszülők beszélik már. Mindenféle variáció létezik ma Burgenlandban, a magyar nyelvben is, a horvát nyelvben ugyanígy, és ez az, amit nekünk ezeken a megbeszéléseken, tanácskozásokon le kell szűrnünk, hogy honnan vigyük tovább. Nem azt mondom, hogy honnan kezdjük, mert elkezdeni már régen elkezdtük, hanem hogy hogyan lépjünk tovább, hogyan vigyük tovább ezeket a dolgokat az oktatás szempontjából.
1: A Nemzetközi Duna Filharmónia koncert sorozatát Musik als Begegnungsraum címmel ezúttal Kicé Köpcsényi kastélyban tartották meg. Ez a határokon átívelő közép-európai kulturális kezdeményezés Ausztria, Magyarország, Szlovákia és Csehország kulturális kapcsolatait mélyíti el a Centróp gála keretében. A 2003-ban létrejött Centróp a maga nemében egyedülálló gazdasági, kulturális és oktatási együttműködés. A közelmúltban Kicé Köpcsényben megrendezett gála egyik célja volt, hogy ismét a nyilvánosság elé lépjenek, és megmutassák, hogy a Centróp együttműködés tovább a Centróp gála keretében. A 2003-ban létrejött Centróp a maga nemében egyedülálló gazdasági, kulturális és oktatási együttműködés. A közelmúltban Kicé Köpcsényben megrendezett gála egyik célja volt, hogy ismét a nyilvánosság elé lépjenek, és megmutassák, hogy a Centróp együttműködés továbbra is él.

0: 9-ben, 20 elején abba maradt. És ezzel kapcsolatosan kaptam egy olyan feladatot a bécsi magisztráttól, hogy kérdezzem meg a partnereket, akik annak idején 2003-ban aláírták ezt a Centrope együttműködési egyezményt, hogy szeretnék-e, hogy ez a tevékenység folytatódjon, vagy sem. Úgyhogy én 2023-tól állandó megbeszéléseket folytatok azokkal a illetékes személyekkel, akik 2003-ban aláírták ezt a Centrope egyezményt, és mindenkitől megkaptam a hozzáállásukat, hogy igen, szeretnék, hogy ez a Centrope együttműködés folytatódjon, és ennek kapcsán is ezért született meg ez a gála is, hogy Centrope Gála néven, hogy a közönségnek és a nyilvánosságnak még jobban a köztudatba vigyük ezt a témát, hogy a Centrope nem aludt el, és hanem létezik, és szeretnénk, hogyha ezt a hálózatot, ezt a Centrope hálózatot még intenzívebben kiépíteni. Főleg kultúra, turizmus és a mobilitás területén.
1: Az október elején megtartott rendezvényen a Nemzetközi Dunafilharmónia szervezésében a közönséget ismét egy színvonalas koncert várta, Musicals Begegnungsraum címmel. Ezt követően pedig egy pódiumbeszélgetést tartottak. A zenei program mellett egy kiállítás is nyílt a Kicé-Köpcsényi barokk kastély falai között. Egy magyar, illetve egy szlovákiai magyar művészt hívott meg Katona Ágnes, név szerint Zászkalicki Ágnest és Gabriella Medvedovát. Ők együtt készültek fel a kiállításra, mondta el Zászkalicki Ágnes szerkesztőségünknek.
2: A Kidzéi csodálatos barokk Batthyány kastélyban látható, ugye, és hát ugye itt hatalmas tervek vannak, úgyhogy így 15 nagyméretű cseszménnyel készültem.
1: Mik azok, amik láthatók ezeken az alkotásokon? Van-e tematikája, vagy több dolog közül választott?
2: Igyekeztem egy témát kitalálni, vagy összeválogatni, mégpedig a 2014 óta készülő művészportré sorozatomból válogattam. Szinte mindenki, aki a képeken látható személyes ismerőseim, barátaim, ugye én is a zenész közegben forgok, ugye zenészként végeztem korábban, és sok zenei projektben is ugye veszek részt, úgyhogy így szerencsém van művészekkel ugye megismerkedni, és akik úgy inspirálnak, azokról készültek portrék.
1: Esetleg, ha egy-két nevet megemlít.
2: Igen, hát ugye a legelső sorban a férjem, ugye Bogányi Tibor karmester, természetesen róla is ki van állítva, de hát Camilla Nylund, ő egy világhírű szoprán, Bécsben és a világon mindenhol föllép személyes baráti körből. Domingót is megfestettem, őt is volt szerencsém személyesen is ismerni. Ádi Meola vele évekkel korábban találkoztam, ő nem a klasszikus zenei téren van, hanem ő ugye könnyű zene jazz világából jön. És hát Bernsteinről ugyan őt nem ismertem személyesen, de a születésének 100. évfordulójára kértek fel egy kiállítás, ami Amerikában több helyen is be volt mutatva, tehát ezek a képek, és azokból egy válogatást, három képet hoztam Kicébe is. Ugye róla egy 6 képes sorozat készült.
1: Milyen technikával készültek ezek a festmények?
2: Ezek a festmények klasszikus technikával készültek, tehát vászonra, olajjal. De hát ugye a ábrázolás mondhatni inkább a fotorealisztikus felé haj, de ugye nem az a célom, hogy egy fotót adjak vissza, hanem ennél azért sokkal több a személyiség, illetve a zenei stílusa is jelenjen meg, ezért tehát szokták mondani képeimről, hogy ritmikusak, viszek bele egy kis absztrakt elemi részt, úgyhogy hát meg kell nézni, nehéz erről beszélni.
1: Kiállítás még jó ideig látható, pontosan meddig is?
2: A kiállítás november 8-áig látható, úgyhogy igen, még van egy 2-3 hetünk, igen.
1: Utána van-e valami a tervekben, hogy mi lesz a következő helyszín, ahol kiállít esetleg?
2: Bécsben lesz kiállításom az ateliében, ahol festek, de ez igazából zárt körül, és hát decemberben veszek részt a Léner Kunst akción, ez egy bécsi akciós ház, ahol az egyik képen ki lesz állítva, illetve árverésre lesz bocsájt

0: Az első, a más témában nem a porség témában.
1: Időjárás. Ma este is éjjel száraz marad az idő, és tiszta lesz az égbolt. Hasonlóan hűvös lesz, mint az elmúlt éjszaka. A legalacsonyabb hőmérséklet 4 és 8 fok között alakul. Holnap, pénteken többnyire napos idő várható. Helyenként akár felhőtlen is lehet az ég. A reggeli köd legfeljebb elszórtan fordul elő, a szél csak gyenge vagy mérsékelt lesz. Október közepéhez képest pedig napközben továbbra is enyhe idő várható, a hőmérséklet 15-18 fokig emelkedik. Mai adásunk ezzel véget ér, de holnap újra várom Önöket, addig is kellemes rádiózást és szép estét. A mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik.